Ott van egy bennem. Van egy belgyimbe, de vele a urmele begúja, urulja.